hogy Liaik mind lecsinnet ólet, mullom vaj, mizugó pliecédes ólet. Szegészeri már is.